0: Bicho Bola! Jó estét, hölgyeim és uraim! Jó estét, Sziget-Szent Miklós! Hallom a hangokat! Mindenki jól érzi magát? Szuper! Igen, tisztelt közönségünk! A mai este folyamán nem egyedül leszek itt a szorítóban, hiszen a kínai tévé adja ezt a mai gálát. Ráadásul az egyik legkomolyabb megye, ahol nagyon szeretik az ilyen jellegű kombás sportokat, Hunnan megye, a Hunnan TV fogja adni, úgyhogy felkérem a kínai ringspeaker kollégát, hogy fáradjon fel ide a szorítóba. Őt úgy hívják, hogy Huan Fenn. Egy nagyon nagy tapsot szeretnék neki kérni.
1: Hello, hello. See you.
0: Servus.
1: 展现中国力量，弘扬民族精神，传播中华文化。亲爱的观众朋友们，这里是匈牙利首都布达佩斯。大家晚上好，有那波的 Kevin 大哥。这里是河南卫视新时代新文化，武林风环球全王争霸赛布达佩斯站的比赛现场。这是武林风首次走进匈牙利，和中国一样。 匈牙利有着悠久的历史和优秀的传统文化，和我们中国呢也是老朋友、好朋友，从黄河到多瑙河，这也是一场我们和老朋友之间跨越万里的相聚。那今天晚上武林风的中国勇士将与匈牙利的格斗勇士在这个擂台上展开一番切磋，为世界的拳迷奉献一场格斗盛宴。 武林风决战多瑙河，现在开始。好，接下来呢是男子80公斤级的一场比赛了。即将走上擂台的红方运动员，曾经 TKO 俄罗斯名将谢尔盖，一战成名，与国内的众多的顶尖高手都有过招，拿到了34胜13负一次 KO 的战绩。他来自山东象王格斗俱乐部。 准备好大家的热情，我们欢迎狂蟒博。

0: Hölgyeim és uraim, megérkezett a piros sarokba Bofú Fán!
1: Hölgyeim és uraim, érkezik az egyik legeredményesebb magyar versenyzők, 17-szeres magyar bajnok, Superfight Series Muay Thai Európa bajnok, VFC K1 világbajnok, 29 éves, 184 cm magas, 2 hónapot készült Tájföldön erre a csatára, 20 győzelem, 3 vereség a mérlege. Tisztelt közönségünk, Magyarországot képviselve érkezik a kék sarokba a mi vörös skorpiónk, Tóth Csaba!

Kínál képviselve megérkezik Zhang Jiehui! A hazai versenyző szintén 23 éves, 178 cm magas, a budapesti Perfect Fight Club versenyzője, Unified Muay Thai világbajnok, VFC háromszoros Muay Thai magyar bajnok. 13 győzelem, 4 vereség, 8 KO a mérlege, érkezik a kék sarokba. Reméljük az első magyar győzelmet hozza. Horváth! Same for you.

8 cm magas, 28 éves, a Hajdúságból felköltözött Budapestre, csak hogy még profibb körülmények között tudjon készülni a Thai Box és Kágy mérkőzéseire, de az ökölvívó sportágban is jártas, ott országos bajnoki címet szerzett. Kickbox magyar bajnok, Iska Kágy világbajnok, 25 mérkőzéséből 22-t megnyert, ebből 10-et KO-val. A Perfect Fight Club versenyzője érkezik, köszöntsük őt nagyon nagy tapssal, a kék sarokban Fúró Virág!

Hölgyeim és uraim, megérkezett a piros sarokba Liu Mengyang! A most következő harcosunk a budapesti Perfect Fight Club versenyzője. 30 éves, 183 cm magas, az RFA szervezet világbajnoka, a Super Fight Series Európa bajnoka. Mérlege, 30 mérkőzés, 25 győzelem, 20 KO. Érkezik a kék sarokba. Bere!

0: versenyzője fog ma küzdeni a piros sarokból. Őt úgy hívják, hogy Borsodi Mátyás!
1: Köszönöm szépen, hogy a 72 kg-gyi K1规则的比赛 蓝方运动员 今年22岁 身高米81 SK世界锦标赛第一名的获得者 他的名字叫 Klaus Neukadet